et hostis. Pebezul veleris. Enem zonjom neuze, et qu'un ver ar mawezet. Penos bea o hostis. Mawezet. Penos credi kemer or place. Abea chilawet, en or furnez benel. Azo disanvel, et getinir botret. A pin vidik, dre el lies sortet. Agoazet. Penos chilao, abea kelenet gant komzo ar mechet.